90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Sok felé várható ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk majd. A Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet. Itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd. Máshol marad a borongós, csapadékos időjárás. Esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. A Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás. 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Elindult az Agrárium 2026, kéklámpás napot tartottak, egészségügyi szakmai nap lesz Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A folyamatnak pedig három szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart, ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
2: Egerben 183, míg Gyöngyösön 106 gazdaságot jelöltek ki válaszadásra. Kéklámpás nap volt Egerben az Eszterházi téren, tudatta a heol.hu. A Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság és társszervei által szervezett programon a családok és a fiatalok test közelből ismerkedhettek meg a rendészeti és közszolgálati hivatásokkal. A rendezvényen a rendőrség mellett a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség és a büntetés végrehajtás is bemutatkozott. Volt szolgálati kutyás bemutató, drónnal támogatott kommandós akció, és tömeges baleseti mentés is. A látogatók mentőautót, tűzoltóautót, rendőrmotort és rabszállító járművet is megtekinthettek, emellett interaktív feladatok és kvízek ugyancsak várták az érdeklődőket. Verseny az idővel címmel szervez továbbképzést egészségügyi szakdolgozók számára a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egerben. Honlapjukon közölték, hogy a szakmai napot június 5-én rendezik meg a Megyeháza Barkóczi termében. Az előadásokon szó lesz többek között az időskori cukorbetegség kezeléséről, a sürgősségi helyzetekről, az edukációs nehézségekről és a rehabilitáció lehetőségeiről. A résztvevőket segítő kutyás érzékenyítő program is várja. A szakemberek május 25-éig jelentkezhetnek. Weiss Norbert veszi át az Egri vízilabda klub vezetését októbertől. A heol.hu számolt be róla, hogy a klub éves rendes közgyűlésén egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy Szécsi Zoltánt váltja az elnöki poszton. A háromszoros olimpiai bajnok sportvezető 2018 óta irányította a klubot, mandátuma lejárta után azonban nem pályázik újra a tisztségre. Weiss Norbert jelenleg a klub főtitkára, emellett ügyvédként és sportjogi szakjogászként dolgozik. Ingyenes programokkal segíti a beteg gyermekeket az Amigosza Gyermekekért Alapítvány, hívta fel a figyelmet az Egri Markot Ferenc Kórház. A kezdeményezés a 11 és 18 év közötti kórházban vagy otthon gyógyuló fiatalokat támogatja. Az önkéntes egyetemisták játékos nyelvtanulással, kreatív foglalkozásokkal, beszélgetésekkel és közös játékokkal segítik a gyerekeket a nehezebb időszakokban. Az alapítvány országszerte több mint 20 kórházi egységben van jelen. Emellett online programokat is szervez azok számára, akikhez személyesen nem tudnak eljutni. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
2: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
5: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Az EGRI központi ügyfélszolgálata az SZIA bevallás határideje miatt hétfőn, kedden és szerdán is reggel 8:30 és délután 6 óra között fogadja az ügyfeleket. Kismamákat és lendő apukákat fogadtak a Születéshete program sorozat részeként rendezett nyílt napon a Markott Ferenc Kórház szülészetén. A kórház közösségi oldalán közölte, a résztvevők két turnusban ismerkedhettek meg az osztály működésével. Bejárhatták a szülőszobákat, valamint találkozhattak az ott dolgozó orvosokkal, nővérekkel és védőnőkkel. Az érdeklődőknek Rossz László osztályvezető helyettes főorvos tartott tájékoztatót a szülésről és a szülészeti osztály működéséről. Szezonnyitó értekezletet tartottak Poroszlón a Tiszató térségének közbiztonságáról, számolt be az egerhírek.hu. A tanácskozáson a Heves, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság vezetői és szakemberei vettek részt. Az egyeztetésen a turisztikai szezon feladatairól volt szó. Kiemelt témaként kezelték a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, valamint a bűn és baleset megelőzést. A résztvevők célként fogalmazták meg, hogy a Tiszatóhoz látogatók biztonságban és zavartalanul tölthessék a nyári időszakot. Megkezdi a határszemléket Heves vármegyében a kormányhivatal földhivatali osztálya, tudatta a heol.hu. Az ellenőrzések több település külterületét érintik, egyebek mellett Egerszalók, Füzesabony, Abasár és Tiszanána térségét is. A szakemberek a termőföldek hasznosítását, az engedély nélküli területhasználatot és a művelési ág változásának bejelentését is vizsgálják. Kiemelten ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést is. A hivatal közlése szerint a földhasználóknak meg kell akadályozniuk, hogy a gyomnövény virágbimbós állapotba kerüljön. A mulasztók növényvédelmi bírságra és hatósági eljárásra számíthatnak. Több helyszínen folytatódnak az útfelújítások Egerben és környékén, ezért továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani, hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A 25-ös főútegri szakaszán aszfaltozás, szegélyépítés és buszöblök kialakítása zajlik. Dolgoznak az Olasz utcánál, a 24-es és 25-ös főutak csomópontjánál, valamint a Vörösmarty utcában is. A Szalóki úton elkészült a kötőréteg, a Noszvai bekötő úton pedig fokozatosan adják vissza a buszmegállókat a forgalomnak. A munkák várhatóan május 24-éig több ütemben folytatódnak. Az időjárásról. Ma is erősen felhős, borongós időre van kilátás, rövid időszakokra ugyan előbb bújhat a nap, de többfelé lesz eső, zápor, néhol zivatar. Az északi-északnyugati szelet helyenként élénk lökések is kísérhetik. Egerben ma napközben 20 fokra számíthatunk, míg este 13 fok várható. Ezek voltak a hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 17-e van, vasárnap. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már az Aerosmith-t az Amazing-gel, de Anchetiék is itt lesznek az Always On Time-jal. A kezdés pedig Mark Ronson és Amy Winehouse közöse, a Valerie.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 17-e van vasárnap, a névnaposok a paszkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van 1973 óta a távközlés világnapja. A reggel témáit pedig hamarosan hozom, Stingről is lesz szó, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Aerosmith az Amazing-gel, a folytatásban pedig az R&B szerelmesei figyeljenek, ugyanis Anshatiék jönnek. Az Always On Time-t indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, az Aerosmith és az Amazing ébresztett minket az elmúlt 5,5 percben. Szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, az első órában 7 órakor majd Stinggel fogunk foglalkozni, aki azt nyilatkozta, hogy hallani sem akar a nyugdíjról, nem véletlenül, hisz egy olyan projekten dolgozott, meg dolgozik jelenleg is, ami eszméletlen, ezt is el fogom árulni. 8 óra után Las Vegasba látogatunk el, de nem azért, hogy pókerezzünk vagy rulettezzünk egyet, hanem a No Doubt-tal fogunk egy kicsit történelmet írni, jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatba a piros rapról fogunk szót ejteni, mert a VB-n ezzel kapcsolatban változott néhány dolog, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenék egy rövid szünet után folytatom is majd a Black Eyed Peas-szel és a Don't Lie-jal az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Olyan hangos a világ, olyan rengeteg zaj, kavarok bennem.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új elnököt választottak az EKRI Vízilabda Klub élére. Beteg gyerekeket segít az Amigos. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Jönnek a hírek Török Mónikától. Weiss Norbert veszi át az EKRI Vízilabda Klub vezetését októbertől. A heol.hu számolt be róla, hogy a klub éves rendes közgyűlésén egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy Szécsi Zoltánt váltja az elnöki poszton. A háromszoros olimpiai bajnok sportvezető 2018 óta irányította a klubot, mandátuma lejárta után azonban nem pályázik újra a tisztségre. Weiss Norbert jelenleg a klub főtitkára, emellett ügyvédként és sportjogi szakjogászként dolgozik. Ingyenes programokkal segíti a beteg gyermekeket az Amigos a Gyermekekért Alapítvány, hívta fel a figyelmet az EGRI Markot Ferenc Kórház. A kezdeményezés a 11 és 18 év közötti kórházban vagy otthon gyógyuló fiatalokat támogatja. Az önkéntes egyetemisták játékos nyelvtanulással, kreatív foglalkozásokkal, beszélgetésekkel és közös játékokkal segítik a gyerekeket a nehezebb időszakokban. Az alapítvány országszerte több mint 20 kórházi egységben van jelen. Emellett online programokat is szervez azok számára, akikhez személyesen nem tudnak eljutni. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti.

0: az időjárásról. Ma is erősen felhős, borongós időre van kilátás, rövid időszakokra ugyan előbb bújhat a nap, de többfelé lesz eső, zápor, néha zivatar. Az északi-északnyugati szelet helyenként élénk lökések is kísérhetik. Egerben ma napközben 20 fokra számíthatunk, míg este 13 fok várható. Ezek voltak a hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Machine és a Howgy. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és jön Segi, akinek a következő órában is lesz köze a témához, nem véletlenül, ugyanis Stinggel kapcsolatos lesz mindez a téma, és hát nagyon derékasan számolt be a barátjáról, Segiről Sting, úgyhogy jönnek erről is majd a részletek. No meg, a legjobb zenék, Segivel megyünk tovább, ez az Angel most itt a Besten.

0: Véled a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jönnek a friss infók, utána pedig természetesen érkezik a nap első témája, 7 óra után Stinggel folytatom, aki mellett Shaggy is ott lesz, ezt már elárultam, na meg azt is, hogy nem akar nyugdíjba menni, egy projekten dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, az Overload például már biztos, hogy itt lesz a Sugar Babes-től.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, nyílt napot tartott az egri szülészet, a nyári szezonra készülnek a Tiszatónál. Török Mónika vagyok, mondom a pontos részleteket. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Az EGRI központi ügyfélszolgálata az SZIA bevallás határideje miatt hétfőn, kedden és szerdán is reggel 8:30 és délután 6 óra között fogadja az ügyfeleket. Kismamákat és lendő apukákat fogadtak a Születéshete program sorozat részeként rendezett nyílt napon a Markott Ferenc Kórház szülészetén. A kórház közösségi oldalán közölte, a résztvevők két turnusban ismerkedhettek meg az osztály működésével. Bejárhatták a szülőszobákat, valamint találkozhattak az ott dolgozó orvosokkal, nővérekkel és védőnőkkel. Az érdeklődőknek Rossz László osztályvezető helyettes főorvos tartott tájékoztatót a szülésről és a szülészeti osztály működéséről. Szezonnyitó értekezletet tartottak Poroszlón a Tiszató térségének közbiztonságáról, számolt be az egerhírek.hu. A tanácskozáson a Heves, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság vezetői és szakemberei vettek részt. Az egyeztetésen a turisztikai szezon feladatairól volt szó. Kiemelt témaként kezelték a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, valamint a bűn és baleset megelőzést. A résztvevők célként fogalmazták meg, hogy a Tiszatóhoz látogatók biztonságban és zavartalanul töltessék a nyári időszakot. Az időjárásról. Ma is erősen felhős, borongós időre van kilátás, rövid időszakokra ugyan előbb bújhat a nap, de többfelé lesz eső, zápor, néha zivatar. Az északi-északnyugati szelet helyenként élénk lökések is kísérhetik. Egerben ma napközben 20 fokra számíthatunk, míg este 13 fok várható. Ezek voltak a hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mi Stingünk a 70-es éveibe jár, de közel se látjuk annak jelét, hogy lassítana. Egy olyan projektet hoz most el, ami Shaggyvel is kapcsolatos. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 17-e van vasárnap. Kezdünk egy másik halhatatlan előadóval. Madonna jó!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Sting egyelőre képtelen a fékre lépni, és esze ágába sincs fotelből szemlélni a világot. A 74 éves legenda egy friss interjúban egyértelművé tette, hogy egyszerűen imád dolgozni, jelenleg pedig teljes erőbedobással a The Last Ship című musicaljére koncentrál. Nem csak a zenéjét és a szövegét írta annak a darabnak, ami a saját gyermekkorát és az angliai hajóipart dolgozza föl musical formájában, hanem feltűnik benne színészként is, egy hajógyár művezetőt Jackie White-ot játsza. A produkcióban ráadásul szerepel még Shaggy is, akit Sting ösztönös tehetségként és remek humorú kollégaként dicsért. A monumentális musical New York-i premierje majd június 9-én lesz. A legjobb zenék pedig érkeznek az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Enli és a Two Time Song, na meg most a Sugar Babes, ugyanis az Overload-ot indítom itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Ellie ébresztett minket, ez volt a Two Times, és jön egy rövid szület, utána pedig megyünk tovább a tegnapi születésnapossal, Janet Jacksonnal, a Together Again-t hozom a hírek után tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult az Agrárium 2026, kéklámpás napot tartottak, egészségügyi szakmai nap lesz Szegerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén, mint egy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Egerben 183, míg Gyöngyösön 106 gazdaságot jelöltek ki válaszadásra. Kéklámpás nap volt Egerben az Eszterházi téren, tudatta a heol.hu. A Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság és társszervei által szervezett programon a családok és a fiatalok test közelből ismerkedhettek meg a rendészeti és közszolgálati hivatásokkal. A rendezvényen a rendőrség mellett a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség és a büntetés végrehajtás is bemutatkozott. Volt szolgálati kutyás bemutató, drónnal támogatott kommandós akció és tömeges baleseti mentés is. Verseny az Idővel címmel szervez továbbképzést egészségügyi szakdolgozók számára a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egerben. Honlapjukon közölték, hogy a szakmai napot június 5-én rendezik meg a Megyeháza Barkóczi termében. Az előadásokon szó lesz többek között az időskori cukorbetegség kezeléséről, a sürgősségi helyzetekről, az edukációs nehézségekről és a rehabilitáció lehetőségeiről. A résztvevőket segítő kutyás érzékenyítő program is várja. A szakemberek május 25-én

0: helyen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Pápai Jóci és a Fekete Tövi. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 17-e van vasárnap. A névnaposok a paszkálok, születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van 1973 óta a távközlés világnapja, és 2 órán témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Las Vegasba látogatunk el a No Doubt-tal, 9 órakor pedig majd a VB-re látogatunk el, ugyanis a piros lapok után itt most egy kis szabályváltozás történt, úgyhogy majd jönnek a részletek. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Megyünk tovább egy csodás felvétellel, méghozzá az All for One sikerét hozom most. Ez az I Swear, most az ébredés és a napindítás mellé itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Las Vegasba vesszük az irányt, és nem azért, hogy föltetjük az összes pénzünket pókerre, hanem a No Doubt-nak az egyik történelmi sikerét fogjuk most körbejárni, és a legjobb zenéket is természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd James Morrison és a You Give Me Something.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér.
4: Zene, nyárillat, ízek és találkozások.
3: Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen, Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új elnököt választottak az EKRI vízilabda klub élére. Beteg gyerekeket segít az Amigos. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Jönnek a hírek Török Mónikától. Weiss Norbert veszi át az EKRI vízilabda klub vezetését októbertől. A heol.hu számolt be róla, hogy a klub éves rendes közgyűlésén egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy Szécsi Zoltánt váltja az elnöki poszton. A háromszoros olimpiai bajnok sportvezető 2018 óta irányította a klubot, mandátuma lejárta után azonban nem pályázik újra a tisztségre. Weiss Norbert jelenleg a klub főtitkára, emellett ügyvédként és sportjogi szakjogászként dolgozik. Ingyenes programokkal segíti a beteg gyermekeket az Amigos a Gyermekekért Alapítvány, hívta fel a figyelmet az EGRI Markot Ferenc Kórház. A kezdeményezés a 11 és 18 év közötti kórházban vagy otthon gyógyuló fiatalokat támogatja. Az önkéntes egyetemisták játékos nyelvtanulással, kreatív foglalkozásokkal, beszélgetésekkel és közös játékokkal segítik a gyerekeket a nehezebb időszakokban. Az alapítvány országszerte több mint 20 kórházi egységben van jelen. Emellett online programokat is szervez azok számára, akikhez személyesen nem tudnak eljutni. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Az időjárásról. Ma is erősen felhős borongós időre van kilátás, rövid időszakokra ugyan előbb bújhat a nap, de többfelé lesz eső, zápor, néhol zivatar. Az északi-északnyugati szelet helyenként élénk lökések is kísérhetik. Egerben ma napközben 20 fokra számíthatunk, míg este 13 fok várható. Ezek voltak a hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 17-e van vasárnap, és ebbe az órában Las Vegasba látogatunk el, és nem föltesszük az összes pénzünket pókerre, hanem a No Doubt-tal foglalkozunk, ugyanis itt van az egyik rezidenciájuk, úgyhogy jönnek a részletek, meg a legjobb zenék. DJ Antoine-nal indulunk, ez a Welcome to Saint-Tropez.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Welcome to Saint-Tropez.

Salsa. Best FM a legjobb zenék. A No Doubt május 6-án végre bevette a világ egyik legmodernebb koncerthelyszínét, Las Vegasban. Gwen Stefani-é közel 14 év után vágtak bele az első hosszabb közös koncertsorozatukba, a premier pedig egyszerre volt technológiai zsenialitás és érzelmes időutazás a rajongók számára. A monumentális show a zenekar teljes történetét lefette a korai punk korszaktól a világhírű popslágerekig. Ez a produkció nem csupán a nosztalgiázásról szól, hanem modern köntösbe öltöztette azt az örökséget, amely 1995 óta örökre megváltoztatta a popkultúrát. Mi pedig innen irigykedve figyeljük mindezt, ugyanis szerintem zseniális lenne Gwen Stefanit egyszer a színpadon látni, arról meg nem is beszélve, hogy a No Doubt-tal közösen. Minden esetre én most hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Lenny Kravitz, a Fly Away-jel, most viszont az Alcazar dala fog felcsendülni.

0: Best FM a legjobb zenék. James Morrison után egy kicsi szünetet tartunk az ébredés és a napindításba, de utána természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A White Arm sikerét már bekészítettem, a Your Woman érkezik hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, nyílt napot tartott az egri szülészet, a nyári szezonra készülnek a Tiszatónál. Török Mónika vagyok, mondom a pontos részleteket. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A

0: családi osztály működéséről. Szezonnyitó értekezletet tartottak Poroszlón a Tiszató térségének közbiztonságáról, számolt be az egerhírek.hu. A tanácskozáson a Heves, a Jász-Nagykunszolnok és a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság vezetői és szakemberei vettek részt. Az egyeztetésen a turisztikai szezon feladatairól volt szó. Kiemelt témaként kezelték a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, valamint a bűn és baleset megelőzést. A résztvevők célként fogalmazták meg, hogy a Tiszatóhoz látogatók biztonságban és zavartalanul töltessék a nyári időszakot. Az időjárásról. Ma is erősen felhős, borongós időre van kilátás, rövid időszakokra ugyan előbb bújhat a nap, de többfelé lesz eső, zápor, néha zivatar. Az északi-északnyugati szelet helyenként élénk lökések is kísérhetik. Egerben ma napközben 20 fokra számíthatunk, míg este 13 fok várható. Ezek voltak a hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő, és mi most visszaforgatjuk annak kerekét egészen a 90-es évekig, bár a dal az egy korábbi dal lesz, de ebben az időszakban a Westlife fitte sikerre, az Uptown Girl Billy Joel számát, ezzel megyünk tovább most itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információ, 9 óra után pedig a sportrovat, amiben most ellátogatunk a foci VB-re, amit Amerikában, Mexikóban és Kanadában rendeznek. Ez a három ország látja vendégül a foci krémjét, úgymond, és bizony-bizony egy olyan tolerancia érkezik a FIFA által, ami a bíróknak ad egy másfajta büntetést, amit eddig megszokhattunk, és a piros lapokkal lesz mindez kapcsolatos, úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is itt lesznek természetesen velem az ébredés és a napindítás mellé. A Maroon 5 sikerét, a Makes Me Wonder-t már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult az Agrárium 2026, kéklámpás napot tartottak, egészségügyi szakmai nap lesz Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén, mintegy 400 összeíró fogok dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Egerben 183, míg Gyöngyösön 106 gazdaságot jelöltek ki válaszadásra. Kéklámpás nap volt Egerben az Eszterházi téren, tudatta a heol.hu. A Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság és társszervei által szervezett programon a családok és a fiatalok test közelből ismerkedhettek meg a rendészeti és közszolgálati hivatásokkal. A rendezvényen a rendőrség mellett a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség és a büntetés végrehajtás is bemutatkozott. Volt szolgálati kutyás bemutató, drónnal támogatott kommandós akció és tömeges baleseti mentés is. Verseny az Idővel címmel szervez továbbképzést egészségügyi szakdolgozók számára a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egerben. Honlapjukon közölték, hogy a szakmai napot június 5-én rendezik meg a Megyeháza Barkóczi termében. Az előadásokon szó lesz többek között az időskori cukorbetegség kezeléséről, a sürgősségi helyzetekről, az edukációs nehézségekről és a rehabilitáció lehetőségeiről. A résztvevőket segítő kutyás érzékenyítő program is várja. A szakemberek május 25-éig jelentkezhetnek. Az időjárásról. Ma is erősen felhős, borongós időre van kilátás, rövid időszakokra ugyan előbb bújhat a nap, de többfelé lesz eső, zápor, néhol zivatar. Az északi-északnyugati szelet helyenként élénk lökések is kísérhetik. Egerben ma napközben 20 fokra számíthatunk, míg este 13 fok várható. Ezek voltak a hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Teljes a pociláz, de nem csak a BL döntő miatt, amit idehaza rendeznek, hanem a világbajnokság miatt is, ami egy hónap múlva indul majd, és a FIFA most egy változtatást tett, úgyhogy nagyobb hatalma van a bíróknak, más szabály vonatkozik a piros lapokra, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, azok lesznek túlnyomó többségbe, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Sláger FM a legjobb zenék, így 9 óra után egy kicsi sport következik, és beszélgessünk a VB-ről, ugyanis hatalmas nagy lázban fogunk égni majd egy hónap múlva, ugyanis júniusban kezdődnek majd a játékok Mexikóban, Amerikában és Kanadában. Kerül majd így megrendezésre, ez a három ország együtt rendezi a világbajnokságot, de most nem erről lesz szó, meg nem is a csapatokról, hanem arról, hogy változás lesz. Jön a szájtakarós piros lap a VB-n, de hogy ez mit jelent? Ugyanis a FIFA úgy döntött, hogy véget vet a pályán történő sutyorgásnak és a látványos lázadásoknak. Az idei világbajnokságon már olyan szigorú szabályok lépnek életbe, amik alapjaiban változtatják meg a játékosok viselkedését a feszült pillanatokban. Azonnali piros lap járhat, ha valaki egy konfliktus során eltakarja a száját, miközben az ellenfélhez beszél. Tilos lesz a kivonulás, ha a játékos a bírói döntés ellenére tiltakozásul demonstratív módon elindul lefele a pályáról, automatikusan villan majd a piros, és ez igaz lesz a stábtagokra is. Gianni Infantino, a FIFA elnöke teljes mellszélességgel kiállt a reformok mellett, hangsúlyozta, hogy a diszkrimináció és a játék tiszteletének hiánya nem maradhat következmények nélkül. Hogy ez a szigor valójában rendet tesz-e, vagy csak még több vitát szül majd a varszobákban, az majd az első VB meccsen fog kiderülni. Egy biztos, hogy az most kiderül, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis a sportot lecseréljük, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napirítás mellé. Itt lesz velem a pop király, a Michael Jackson a Remember the Time-mal, most viszont a Hands On Tesók slágerét indítom, ez az Mbappé, itt a Bestán.

Best FM a legjobb zenék. Michael Jackson és a Remember Time. Zseniális volt ez a dal a pop királyától. Én láttam a róla szóló dokumentumfilmet, és nekem nem annyira nyerte el a tetszésemet. Kevésbé tudtam őt sztárnak tekinteni, inkább egy kisfiút láttam a mozivászon. Aztán, ha minden igaz, és lehet inni, a végén a félbeszakadásnak folytatás lesz. Úgyhogy lehet majd abban lesz igazi sztár és igazi király Michael Jackson. Remélem, hogy így lesz. Egy biztos, hogy most jöjjenek a legjobb zenék. Itt lesz velem a Night Cravers, a Push the Feeling onnal, na meg most a French Affair, a Might Hard Goes Boom-ot indítom, úgyhogy a 90-es évek egyik gyöngyszeme szól most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de nem kell izgulni, a helyzet változatlan, szólni fognak a legjobb zenék, a Best hétvége pedig elindul, és Kim Mazel például már gondoskodni fog a jó hangulatról, a Young Hearts Run Free-t hozom tőle.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új elnököt választottak az Egri Vízilabda Klub élére, beteg gyerekeket segít az Amigos, ma van a magas vérnyomás világnapja. Jönnek a hírek Török Mónikától. Weiss Norbert veszi át az Egri Vízilabda Klub vezetését októbertől. A heol.hu számolt be róla, hogy a klub éves rendes közgyűlésén egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy Szécsi Zoltánt váltja az elnöki poszton. A háromszoros olimpiai bajnok sportvezető 2018 óta irányította a klubot, mandátuma lejárta után azonban nem pályázik újra a tisztségre. Weiss Norbert jelenleg a klub főtitkára, emellett ügyvédként és sportjogi szakjogászként dolgozik. Ingyenes programokkal segíti a beteg gyermekeket az Amigos a Gyermekekért Alapítvány, hívta fel a figyelmet az Egri Markot Ferenc Kórház. A kezdeményezés a 11 és 18 év közötti kórházban vagy otthon gyógyuló fiatalokat támogatja. Az önkéntes egyetemisták játékos nyelvtanulással, kreatív foglalkozásokkal, beszélgetésekkel és közös játékokkal segítik a gyerekeket a nehezebb időszakokban. Az alapítvány országszerte több mint 20 kórházi egységben van jelen. Emellett online programokat is szervez azok számára, akikhez személyesen nem tudnak eljutni. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Az időjárásról. Ma is erősen felhős, borongós időre van kilátás, rövid időszakokra ugyan előbb bújhat a nap, de többfelé lesz eső, zápor, néhol zivatar. Az északi-északnyugati szelet helyenként élénk lökések is kísérhetik. Egerben ma napközben 20 fokra számíthatunk, míg este 13 fok várható. Ezek voltak a hírek Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori indul a Best hétvége, május 17-e van vasárnap, és a legjobb zenék természetesen itt vannak, gondoskodnak a jó hangulatról. Bekészítettem például majd Bryan Adams-et, a Clue Number 9-on érkezik sikerre mixébe, az óra elsője pedig egy másik DJ-jé, Martin Solveig-gal indulunk.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék, padlógás nyomunk mi is, méghozzá egyenesen bele a szerelembe. Ez a dal, amikor megszólal egy ilyen nosztalgia bulin, nincs olyan ember, hogy ne énekelné, nem véletlenül, zseniális a refrénye, magával ragad Kim Mazel és a Young Hearts Run Free, most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék Sikér remixében volt a Cloud Number 9 Bryan Adams-től az elmúlt néhány percben. Szép napot kívánok mindenkinek, május 17-e van vasárnap, a névnaposok, a pászkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a távközlés világnapja, egyébként 1973 óta tartjuk. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy jól teljen a hétvége. Egy rövid szünet következik, aztán a Texas-szal megyek majd tovább. Az Inner Smile fog majd tőlük szólni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, long time. Wishing to left you, without a dope.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán még lesz egy közös utolsó óránk a délelőttből, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Egy szóló karrier zseniális dalát is bekészítettem, George Michaelről van szó egyébként, és a Fast Love-ról ez már biztos, hogy itt lesz velem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változásra számíthatunk a szép kártyáknál. Szegeden megnyílt a Noé bárkája. Többfelé lehet kiadós eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozatok felkutatására. Jó részt borult lesz az ég, majd északkeleten és keleten szakadozhat fel időnként a felhőzet, miközben délutántól egyre több felé kiderül az ég. Sok felé várható eső, északkeleten néhol zivatar is. A legmagasabb hőmérséklet általában 13 és 20 fok között várható, ugyanakkor a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol csak 11-12 fok, Szabolcsban viszont akár 21-22 fok is lehet. Estére főként az északkeleti tájakon maradhat esőzápor, keleten helyenként zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Engem már az éjség teljesen gyötör, olyannyira, hogy már nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy egyek. Remélem, hogy csillapítják majd a legjobb zenék egy kicsit az étvágyamat. Minden esetre szerintem rengetegen vagyunk így, a vasárnapi ebédre fáj a fogunk, úgyhogy még előtte gyorsan elfogyasztjuk majd a Depeche Mode-ot a Free Love-val, na meg Flo Rida-t, ugyanis jövő a kezdés a Good Feeling-el.
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Egy zenekar frontemberének mindig rizikós dolog az, hogy szóló karrierbe kezdjen. Gondoljunk csak bele Freddie Mercury történetébe, akinek egyébként ez a szóló karrier nem igazán sikerült jól, nem véletlenül állt össze újra a Queen, és milyen jól tették mindezt. De vannak kivételek, akik igazán meg tudják állni a helyüket. Ilyen például Phil Collins, aki a Genesisből szökött ki, vagy a soron következő George Michael, aki a Vemet hagyta ott, és egy zseniális szóló karrier bekezdett. Nem tudom, hogy a Csillagok együttállásának, vagy a 90-es években történő változásoknak köszönhető az ő sikere, vagy szimplán csak az őszintesség, amit egyébként a számaiba mindig is hirdetett. Győződjünk most meg a sikerről közösen a folytatásba. Jön George Michael tehát, és a Fast Love itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Ultra 4 sikere, a Free, mekkora szám volt ez, imádom a mai napig. És a legjobb zenéket hamarosan hozom, csak hagyjál csak pár infót a mai napról. Május 17-e van vasárnap, a névnaposok, a paszkálok, a születésnaposok között pedig Enyát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a távközlés világnapja is, és egy rövid szünet után, ígérem, folytatni fogom, méghozzá Sophie Alix Baxterrel, jön a Get Over You hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4S Street és az Ilyen az élet. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B. Németh Dia érkezik egészen este 6 óráig, ővé a stúdió, utána pedig majd átadja a Night Shift csapatának. 2 óra mixel érkeznek, ma is, hiába van vasárnap, Németi és White Boy személyében pörögnek majd a lemezek. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy mindenkinek szép vasárnap délután, jó étvágyat kívánok, utoljára a Red Hot Chili Peppers-től a szól, ez az Other Side, Whistle.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még van olyan pontja az országnak, ahol tűzgyújtási tilalom van érvényben. A magas vérnyomás népbetegség Magyarországon. Dabas nyerte a futókörök napját. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskunban. Ez azután következett be, miután a csapadékos időjárás jelentősen csökkentette az erdőtüzek kialakulásának veszélyét. Az átnedvesedett talaj miatt a szakemberek szerint biztonságosabbá vált a helyzet. Csongrád Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben ugyanakkor továbbra is érvényben marad a korlátozás. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszttartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek, az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Ma van a magas vérnyomás világnapja, ehhez országszerte 600 orvos csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja kampányban. A Magyar Hipertónia Társaság kezdeményezésének célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres ellenőrzés fontosságára és segítse a betegség korai felismerését. A magas vérnyomás Magyarország egyik leggyakoribb krónikus népbetegsége. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Az elmúlt egy nap alatt szinte az egész országban jelentős mennyiségű eső esett. A Hungaromet szerint főként nagyobb csapadékzónák áztatták a talajt, helyenként zivatarokkal. A legtöbb eső Baja térségében hullott, ahol több mint 64 millilitert mértek. Az elmúlt három nap legcsapadékosabb területei a Dunántúl középső és déli részei voltak, miközben északkeleten és keleten többfelé alig esett. A szakemberek szerint most főként a keleti országrész várja a kiadós utánpótlást. Több mint 10 000 mozdultak meg országszerte a futókörök napján. A 25 helyszínen rendezett országos szabadidősport eseményen közel 90 000 kilométert teljesítettek a futók. A változékony, sokszor esős idő sem szegte kedvét a résztvevőknek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte csaknem 10 900 kilométerrel. Budapest 18. kerülete lett a második, Gyömrő pedig a harmadik. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti országrész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek! Délmúlt néhány perccel indul a vasárnapi Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és nagyon jó zenék lesznek. Én már látom, itt lesz a Sugar Babes és a Hole in the Head. Hamarosan Janet Jackson is érkezik, és Charlie is énekel nálunk a következő percekben. Most pedig Britneyvel indítok, méghozzá egy 2007-es dalában. Ez a Gimme More.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A mai napon 15, illetve 22 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap változóan felhős idő valószínű elszórtan záporral. A hét első napján az előrejelzések szerint az északi a szelet élénk lökések kísérhetik majd a hőmérséklet hajnalban 8 és 13, délután pedig már azért melegszik az idő, 17 és 24 fok között alakul.

Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk az egyes főúton, például Biatorbágy térségében. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 2-es főúton Récság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egész délután, sőt éjjel-nappal a legjobb slágereket hallgatjuk itt a Best FM-en, és érdemes maradni, hiszen a következő órában felcsendül majd ez a dal is.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakíthatják az oktatás teljes rendszerét. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. Továbbra is marad a csapadékos időjárás. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetés sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása a kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz-tengeri olajszállításokra adott ideiglenes szankciós mentességet. A döntés több ország számára nehezíti meg az orosz nyersolaj további vásárlását és szállítását. Az elmúlt hetek egyik legnagyobb nyertese India volt, amely a kedvezményeknek köszönhetően rekord közeli mennyiségben növelte beszerzéseit. A szigorítás most új helyzetet teremthet a globális olajpiacon. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai utasnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról mentettek ki. A beteg enyhe tüneteket mutat, állapota stabil. Vele együtt további 4 kanadai állampolgárt evakuáltak a hajóról, mindannyian karanténba kerültek. A WHO szerint egyelőre nincs ok szélesebb járványtól tartani, ugyanakkor a vírus akár 6-8 hetes lappangási ideje miatt a következő hetekben újabb fertőzések is megjelenhetnek. Ma tartjuk a távközlés és információs társadalom világnapját. A dátum arra emlékeztet, hogy 1865. május 17-én 20 ország képviselői Párizsban aláírták a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okmányát. A szervezet a modern globális kommunikáció egyik első mérföldköve lett, és 1947 óta az ENSZ égisze alatt működik. Magyarország is tagja a nemzetközi együttműködésnek. Guzi Blanka ezüstérmet szerzett a Pazardzsiki Öttus a világkupán. A magyar klasszis remek vívással, erős akadálypályával és kiváló úszással harcban volt az aranyért is, végül a kombinált szám után a második helyen zárt. Bauer Blanka a 15. helyen fejezte be a döntőt. Egyelőre folytatódik a borús esős idő, a részleteket azonnal mondom. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti ország rész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 1 óra múlt néhány perccel, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Én Béni Mendia vagyok. Mindjárt itt van Heinz Gábor Viga és a Másoljárunk, de előtte még Niót hallgatjuk, az egyik legnagyobb áttörést hozó dalát, ami 2006-ban jelent meg, egy szakítás utáni érzelmi kiüresedést mutat be. Szól a szószik, itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék, az Unbelievable-lal folytatjuk a brit Enf legnagyobb slágerével, ami 1990-ben jelent meg, és gyorsan világsiker lett. Az ikonikus O mintát egy stand-up comedy felvételből vágták be, ami még emlékezetesebbé tette a számot. Az Unbelievable az Egyesült Államokban is lista vezető lett, ami ritka eredmény volt brit alternatív zenekarok számára akkoriban. A dal máig a 90-es évek egyik legismertebb crossover slágere, ez érkezik most a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M31-ös autópályán például az M0-ás felé vezető oldalon munkavégzés folyik, ezért Nagy Tárcsánál a 3-as és az 1-es kilométer között most csak a belső sáv járható. Aztán az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged és a Rákóczi telep csomópont között karbantartók dolgoznak, ott a 15-ös és a 17-es kilométer között csak a belső sáv járható. Az M0-áson pedig a déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 órához értünk, vagyis most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hamarosan énekel majd Olív is. You're Not Alone teljes egészében, és meghallgatjuk, Jennifer Hudson pedig ezt hozzá el nekünk rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Az ebola miatt hirdetett vészhelyzetet a WHO, kiadós csapadékot kaptunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Álmokfutó okozott tragédiát Olaszországban. Egy 30 éves marokkói származású olasz férfi a járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött Modenában. 8-an megsérültek a balesetben, 4-en súlyosan. A sofőr a gázolás után késsel támadt rá több emberre, majd menekülőre fogta, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint drog vagy alkohol hatása alatt lehetett az elkövető. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közel egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. A folytatásban is marad a nagyrészt borongós idő, a középső tájakon továbbra is számíthatunk esőre, záporra. A nyugati és keleti ország részben eközben több órás napsütés is lehet. A keleti tájakon továbbra is gyakran beborul és még felhőszakadás is előfordulhat. A szél erős, néhol viharos marad, a felhős vidékeken 11-16, a derültebb tájakon 17 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős, keleten még borultabb idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Spotlight Jennifer Hudson 2008-as debütáló albumának, a Jennifer Hudson című lemeznek az egyik vezető dala, egy érzelmes ballada, ami tulajdonképpen a párkapcsolati kontrollról és az önértékelésről szól. Ezzel folytatjuk most a Best délután, elhagytuk a 2 órát, és én Péné Medria vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a You're Not Alone, a Brit Olive áttörést hozó száma eredetileg 1996-ban jelent meg, majd 97-es újra kiadásakor vezette a brit listát. A dal az Extra Virgin albumról származik, és a 90-es évek klubkultúrájának egyik meghatározó elektronikus pop felvétele. Jellegzetes benne Root and Boil, visszafogott melankolikus éneke és a minimalista, mégis erős elektronikus alap több filmben és sorozatban is felhasználták, ami hozzájárult a tartós ismertségéhez. A szám azóta is nagy siker, ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Autósok, figyelem, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, ott az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy nagyon kell figyelni. Kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M30-as autópályát illeti, a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolta térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Jó utat arra felé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM, a legjobb zenék. Warren G. kísért bennünket pár perc múlva itt a 3 óra, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek, aztán jön Pitbull is az I Know You Want Me-val, úgyhogy érdemes maradni, most pedig Punjabi MC-vel folytatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, nyílt napot tartott az EGRI szülészet, a nyári szezonra készülnek a Tiszatónál. Török Mónika vagyok, mondom a pontos részleteket. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Az EGRI központi ügyfélszolgálat az SZIA bevallás határideje miatt hétfőn, kedden és szerdán is reggel 8:30 és délután 6 óra között fogadja az ügyfeleket. Kismamákat és lendő apukákat fogadtak a Születéshete programsorozat részeként rendezett nyílt napon a Markott Ferenc Kórház szülészetén. A kórház közösségi oldalán közölte, a résztvevők két turnusban ismerkedhettek meg az osztály működésével. Bejárhatták a szülőszobákat, valamint találkozhattak az ott dolgozó orvosokkal, nővérekkel és védőnőkkel. Az érdeklődőknek Ross László osztályvezető helyettes főorvos tartott tájékoztatót a szülésről és a szülészeti osztály működéséről. Szezonnyitó értekezletet tartottak Poroszlón a Tiszató térségének közbiztonságáról, számolt be az egerhírek.hu. A tanácskozáson a Heves, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság vezetői és szakemberei vettek részt. Az egyeztetésen a turisztikai szezon feladatairól volt szó. Kiemelt témaként kezelték a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, valamint a bűn és baleset megelőzést. A résztvevők célként fogalmazták meg, hogy a Tiszatóhoz látogatók biztonságban és zavartalanul tölthessék a nyári időszakot. Az időjárásról: marad a borúség és csökken ugyan a csapadék hajlam, de továbbra is szükség lehet az esernyőkre, első kabátokra. A szél mérsékelt, gyenge lesz, záporok, zivatarok környezetében megerősödhet. Egerben este 13-14, míg hajnalban 11 fok valószínű, és holnap is esős, felhős időre van kilátás. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes vasárnap délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Lehet, hogy megusszuk csapadék nélkül itt a következő pár órát. Jelenleg 22 fokot mutatnak a hőmérők Egerben. Hozom a részleteket, mellé pedig a jó kis dalokat. Itt van elsőként ebben az órában Pitbull.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jelen pillanatban 21-22 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben, 10 fokról jövünk. Volt már csapadék, de ha minden igaz, akkor ma már nem lesz, majd valamikor a holnapi nap folyamán. Ez megérkezik majd olyan 3-4 óra környékén, lehet, hogy egy picit hamarabb az ország nyugati feléből jön, ott jelen pillanatban is csapadék és hűvösebb idő van, jóval hűvösebb, mint itt nálunk. Széllel együtt jár ez a örvénylő ciklon, ami itt van a Kárpát-medencében. Ha már örvénylő ciklon, akkor érdemes megemlíteni azt is, és szél, hogy a Tiszatónál van egy elsőfokú figyelmeztetés, a Velencei tónál másodfokú, ugyanígy másodfokú a Balatonnál is, tehát ott azért megélénkült a szél a csapadékkal együtt. Itt nálunk nincs most heves vármegyében semmilyen riasztás. Vannak csúnya felhők az égbolton, látok azért én ilyen sötétebbeket. Nem annyira veszélyesnek mondanám, már csak azért sem, mert az előrejelzések szerint csapadék a mai napon nem fog előfordulni, ha minden igaz, úgyhogy talán be is lehet gyújtani a kis faszenes grillezőket, hogyha valaki szeretne még a délután folyamán akár tényleg egy kis grillezés a családdal, vagy nyársalás, ha úgy gondolják. Holnap egész nap szomorú, borús időnk lesz, és a hétfő lesz az a nap, ami a leghidegebb a jövő héten. Olyan 15 fokig emelkedik majd a csúcshőmérséklet. Utána pedig szépen egyre melegebb lesz majd. A csapadékot azt azért nem említem, mert mondanak csapadékot a jövő hétre is, tehát inkább a hét elején jellemző ez, lehet, hogy visszatér majd a hétvégén, de a napocska előbújik, majd nem kellettől megijedni. Amikor jön a csapadékos idő, akkor pedig ugye említettem, hogy ez sajnos szél erősödéssel is járhat, és villám tevékenységekkel hangos is lehet. Most is így van az ország délkeleti részén, ahol száraz zivatarok vannak. Ez azt jelenti, hogy inkább csak a hangját hallják, és csapadék nélkül érkezett ez meg. Köszöntjük az ünnepelteket is nem sokára, addig is zenéjünk, jön a Magna Cum Laude, de most pedig itt van az Eternal, a Besten.

0: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már csak mi tudjuk,

0: igazán.
1: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse a paszkálokat nagyon-nagyon sokáig, ők a főnévnaposok a mai napon. Eljött az idő, hogy köszöntsük az ünnepelteket, és megnézzük, hogy miről, és hogy kikről híres a mai nap. Hát kezdjük a miről híressel. 1973 óta a távközlés, majd pedig 2005 óta az információs társadalom világnapja a mai nap. Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, és ma van a hipertónia világnapja is. Mind a mai naphoz, május 17-éhez köthető. És akkor vissza a névnaposokhoz. A Pascal egy héber eredetű név, a Pascalis rövidülése, ami azt jelenti húsvéti, ugyanis régebben a húsvétkor született gyermekeknek adták ezt a nevet, női megfelelője is van, ez pedig a Pascalia. Nagyon szenvedélyesek, egyben makacsok, céltudatosak, amit a fejükbe vesznek, attól nem lehet eltántorítani őket. Néha még akkor sem látják be mások igazát, hogyha egyenesen a vesztükbe rohannak. Nagyon jól viselik a változásokat, nem nagyon szeretnek kockáztatni. A paszkálokról mondja ezt a számmisztika nevük elemzése után. Ma ünnepelnek még Andor, Bruno, Dietmar, Fábio, Fábius, Fabó, Pascalia, Pastorella, Rezeda, Szalók és Szolón nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is a mai napon. A kutyusok közül a cseleszte és a lencsi nevűek, ugyanígy a cicáknál is. Tehát a lencsi és a cseleszte nevűek hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig az akva és az alfa nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, megtudjuk, hogy mi jellemző azokra, akik május 17-én látták meg a napvilágot. Amit biztosan tudunk, az az, hogy a bika csillagjegyben vagyunk. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon kalandozó, bátor, igéző emberek. A hibáik, hogy nagyon vakmerőek, hajthatatlanok, és sokszor tűnhetnek zavarosnak. Az egészségi állapotuknál felső légúti megbetegedések, amelyek többször előfordulhatnak, itt akár ormelléküreggyulladás, ornyálkahártyagyulladás formájában. Hivatás munka résznél pedig azt írja a nagykönyv, hogy jól tudnak bánni a pénzzel, úgyhogy ezzel kapcsolatban bankárnak, tőzsdeügynöknek, de kiválóak lehetnek sebésznek is, és a vállalkozói szféra az, amin kellene elgondolkodni egy picit, mert hogy ez is az ő asztaluk, itt a nagykönyv szerint. Mit üzen a születésnapod? Ez a nagykönyvnek a neve, hogyha szeretne valaki egy picit többet megtudni a születésének napjáról. Ma ünnepel születésnapot, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, Tarnóci Erikát, sok-sok puszi neki. Ma van Bári Péternek is a születésnapja, nagyon jó egészséget, akár csak Sárvári Zsoltnak, ő is május 17-ei, Busák Zsófiának is nagy-nagy ölelés, ő is születésnapos, Kovács Dóra, és a mai napon látta meg a napvilágot, Annus Péter, remélem, hogy félfüllel itt vannak, és figyelnek bennünket a tengeren túlról is, és ma ünnepel születésnapot Horváth Gábor is. Neki is jó egészséget kívánunk. Ha kihagytam bárkit, 0620 355 65 55-ös írjanak vagy hívjanak. Szakács Gergő énekel, előtte pedig a Pussycat Dolls Will.i.am-mel közösen itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, jön a Fülemülék éjszakája. Pénteken, május 22-én este 7 órától 9 óráig minden természetszerető érdeklődőt várnak szeretettel. A Fülemülék éjszakája programsorozat keretében 6 rendezvényt is szervez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja. Az első az pénteken lesz, Pálfi Andrea Anna vezetésével. Egy könnyű séta a természetben, a természet hangjai, főszerepben a fülemüle és más madarak, és egy nagyon kellemes társaság. Akit érdekel az esemény, 18 óra 50 perckor van a találkozó pénteken az Egri Polgári Lövészegylet lőterén itt Egerben. Ez a Fülemülék éjszakája 2026. Programajánlót hallottak, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Elindult az Agrárium 2026, kéklámpás napot tartottak, egészségügyi szakmai nap lesz Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
4: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén, mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
3: Egerben 183, míg Gyöngyösön 106 gazdaságot jelöltek ki válaszadásra. Kéklámpás nap volt Egerben az Eszterházi téren, tudatta a heol.hu. A Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság és társszervei által szervezett programon a családok és a fiatalok test közelből ismerkedhettek meg a rendészeti és közszolgálati hivatásokkal. A rendezvényen a rendőrség mellett a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség és a büntetés végrehajtás is bemutatkozott. Volt szolgálati kutyás bemutató, drónnal támogatott kommandós akció és tömeges baleseti mentés is. Verseny az idővel címmel szervez továbbképzést egészségügyi szakdolgozók számára a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egerben. Honlapjukon közölték, hogy a szakmai napot június 5-én rendezik meg a Megyeháza Barkóczi termében. Az előadásokon szó lesz többek között az időskori cukorbetegség kezeléséről, a sürgősségi helyzetekről, az edukációs nehézségekről és a rehabilitáció lehetőségeiről. A résztvevőket segítő kutyás érzékenyítő program is várja. A szakemberek május 25-éig jelentkezhetnek. Az időjárásról. Marad a borúség és csökken ugyan a csapadék hajlam, de továbbra is szükség lehet az esernyőkre, eső kabátokra. A szél mérsékelt, gyenge lesz, záporok, zivatarok környezetében megerősödhet. Egerben este 13-14, míg hajnalban 11 fok valószínű, és holnap is esős, felhős időre van kilátás. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délután, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Kaptunk egy üzenetet Leventétől, a füzesabonyi körforgalomnál a 3-ason mérik a sebességet. 0620-355-6555-ös, hogyha információjuk van az utakról. Kezdünk, itt a Body Rockers.
0: 100,7 Best FM.

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jók a közlekedés időjárási feltételei, de hogyha hosszabb útra indulnak, érdemes megnézni az útinform oldalát. Vannak olyan helyek, ahol nagyon-nagyon elborult, ahol nagyon nagy mennyiségű csapadék érkezett meg, most is az ország délkeleti részén, a Dunántúlon több helyen is kell csapadékkal számolni. Nekünk legközelebb itt az előrejelzések szerint majd valamikor éjszaka a hajnali órákban érkezik csapadék, de addig is vigyázzanak az utakon. Említettem az óra elején, hogy van egy sebességmérés, amit Leventének köszönünk szépen, hogy küldte, a Füzesabonyi körforgalomnál, a 3-as számú főúton, hogyha bármilyen más információjuk van, nagyobb fennakadás, nagyobb kátyú, ezt is szívesen vesszük, és akkor majd küldöm, továbbítom az illetékeseknek. 0620-355-6555-ös SMS Viber telefonszám, facebook.com/bestfmeger, itt is megtalálnak bennünket. Jön a Well Hello, most pedig íme a Backstreet Boys itt a Besten.

3 perccel vagyunk 3/4-5 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Ivóvíz hálózati rekonstrukció újból Egerben, úgyhogy jön az időszakos vízhiány, és útszükületre is készülhetünk. Ez egészen pontosan a Hősök utcát érinti a holnapi naptól, a felújítás a Kisvölgy utca és a Kilián István utca közötti szakaszt érinti. A munkálatok várhatóan egészen

0: érintett ingatlan tulajdonosokat és felhasználókat, hogy a holnapi napon, május 18-án, hétfőn, reggel 8 és déli 12 óra között tegyék lehetővé az ingatlanok vízmérő aknáihoz való hozzáférését. Erre a kivitelezést elősegítő ellenőrzések miatt van szükség. A munkavégzéssel és az egyeztetésekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a felhasználók a társaság folyamatosan elérhető diszpécser szolgálatához fordulhatnak. Ez a 36-os körzet 412-126-os telefonszám. Mondjuk ezt szerintem másnak is jó megjegyezni, tehát 36-os körzet 412-126-os. A szolgáltató közlése szerint további munkavégzés zajlik a Vörösmarty utcában is, az ottani ivóvíz bekötő vezeték rekonstrukció következő ivóvíz hiánnyal járó ütemét a holnapi napon végzik, reggel 7:30 és délután 4 óra között. Ebben az időszakban nyomás csökkenésre és ivóvíz hiányra lehet számítani a Vörösmarty utca páratlan oldalán, a 9-től egészen a 73-as számig, valamint a Petőfi Sándor utcában, a Vörösmarty utca és a Mindszenty utca közötti teljes szakaszon. Az ideiglenes ivóvízvételi lehetőséget a szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja, ezeket a Vörösmarty Petőfi utcák, valamint Vörösmarty Betlen Gábor utcák közötti kereszteződésben helyezik el. Az információkról, hogyha lemaradtak volna, és további részletekre kíváncsiak, megtalálják az egerhírek.hu oldalon. Érkezik a Silence itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, jön a Fülemülék éjszakája. Pénteken, május 22-én este 7 órától 9 óráig minden természetszerető érdeklődőt várnak szeretettel. A Fülemülék éjszakája programsorozat keretében 6 rendezvényt is szervez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja. Az első az pénteken lesz Pálfi Andrea Anna vezetésével. Egy könnyű séta a természetben, a természet hangjai, főszerepben a fülemüle és más madarak, és egy nagyon kellemes társaság. Akit érdekel az esemény, 18 óra 50 perckor van a találkozó pénteken az Egri Polgári Lövészegylet lőterén itt Egerben. Ez a Fülemülék éjszakája 2026. Programajánlót hallottak, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Új elnököt választottak az Egri Vízilabda Klub élére. Beteg gyerekeket segít az Amigos. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Jönnek a hírek Török Mónikától. Weiss Norbert veszi át az Egri Vízilabda Klub vezetését októbertől. A heol.hu számolt be róla, hogy a klub éves rendes közgyűlésén egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy Szécsi Zoltánt váltja az elnöki poszton. A háromszoros olimpiai bajnok sportvezető 2018 óta irányította a klubot, mandátuma lejárta után azonban nem pályázik újra a tisztségre. Weiss Norbert jelenleg a klub főtitkára, emellett ügyvédként és sportjogi szakjogászként dolgozik. Ingyenes programokkal segíti a beteg gyermekeket az Amigos a Gyermekekért Alapítvány, hívta fel a figyelmet az Egri Markot Ferenc Kórház. A kezdeményezés a 11 és 18 év közötti kórházban vagy otthon gyógyuló fiatalokat támogatja. Az önkéntes egyetemisták játékos nyelvtanulással, kreatív foglalkozásokkal, beszélgetésekkel és közös játékokkal segítik a gyerekeket a nehezebb időszakokban. Az alapítvány országszerte több mint 20 kórházi egységben van jelen. Emellett online programokat is szervez azok számára, akikhez személyesen nem tudnak eljutni. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
3: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Az időjárásról. Marad a borúség és csökken ugyan a csapadék hajlam, de továbbra is szükség lehet az esernyőkre, eső kabátokra. A szél mérsékelt gyenge lesz, záporok, zivatarok környezetében megerősödhet. Egerben este 13-14, míg hajnalban 11 fok valószínű, és holnap is esős, felhős időre van kilátás. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Van egy újabb trafipax, ez pedig a 3-as számú főúton Mezőkövesnél. 0620 355 65 55-ös, hogyha információjuk van az utakról. Kezdünk, itt van elsőként a 90-es évekből a Sultans.
0: 100,7 Best FM.

Esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

4 perccel vagyunk 3:46 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Ez olvasható az egerhírek.hu oldalon. 100 grammos termékekről van szó, kiszerelésről. Itt Egerben is kapható volt ezek a herbária készítmények. Vannak gyártási számai, ezek pedig 5 számjegyből állnak, és több is van. Úgyhogy az egerhírek.hu-n nem győzöm hangsúlyozni, még egyszer utána tudnak nézni annak, hogy melyek azok a Pannonhalmi néven kapható áruk, amelynek a gyártási száma fel van tüntetve. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki.

0: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ez az a műsor, ami minden este 6 és 8 óra között hozza a legjobbakat egy stílusban. Ma lounge stílusú zenéket hallhatunk az első órában White Boytól, utána pedig Németitől. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót, kellemes hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Yeah, Martinez. You ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemi tárgyalásokat sürget a pedagógusok szakszervezete. Népszerű volt a futókörök napja, kellemesebb idő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetést sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben. Míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébih. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 000 kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést, még több helyszín bevonásán dolgoznak, egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Mászó rekordot döntött egy nepáli serpa a Mount Everesten. Kamirita serpa saját világrekordját döntötte meg azzal, hogy 32-szer is felkapaszkodott a világ legmagasabb hegyére. Először 1994-ben hódította meg a csúcsot. Ugyancsak tovább javította a női rekordot Lakta serpa, aki 14. alkalommal mászta meg a Mount Everestet. Őt egyébként a hegyek királynőjeként is emlegetik. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.

0: Wellness játszóknál Whiteboard.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcloud.com/DJ Whiteboard oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcloud.com/DJ Whiteboard profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, küvelykújjazzátok, nem tudom a mixcloudnál mi kell, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a track

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzen.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ugyanígy kellemes hátradőlősbe folytatjuk tovább a vasárnap estét. Csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentős csapadékot kaptunk a hétvégén. Azbesztügy újabb szennyező burkolat Sopronban. Futók hódították meg a kékest. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közegy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbeszt szennyezés ügye már holnap a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása, vagy bármilyen más használható módszer. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Sikeres csúcstámadás, több mint 1900 futó rajtolt el a kékes csúcsfutáson. A Mátra ikonikus kihívásán 11,5 kilométeres távokon 671 méteres szintemelkedéssel kellett feljutni az 1014 méteres csúcsra a kékes tetőn. A mezőnyben 80 év feletti futók is sikeresen teljesítették a távot. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ez Rufus és Chaka Khan eredetileg?
3: Igen, nem eredeti az ilyen.
2: Nem, de ez nem, de hogy eredetileg, ugye? Igen, Rufus és Chaka Khan,
4: én nobody, igen.
3: Jó van. Hát de szerintem a dal is az, csak ugye van egy csillásabb alap.
2: Mert hát hiszen csillás és dipháza menő, hát akkor kell, hogy valami legyen alatta, ami köszönhetően passzol ebbe a 60 percbe, amiért mostantól vasárnapi rezidensünk DJ Németi, a felelős.
4: Németi, sziasztok!
0: A legjobb zenék mixben, ez a

0: Mixben. A lemezjátszóknál Németi.
1: Na, azért nem véletlenül van neked ugye tanárdiplomád, ez nem tudsz ettől a sulis dologtól leszakadni. Egyetemen daytime party. De figyelj, tehát várj, ez mit mondta, kedden volt? Tehát nincs ezeknek az egyetemistáknak még egyetem? Kedden?
2: De van, hogy? De ugye ez ilyen nevezetes nap az életükben, amikor sárgulnak, amikor kezdenek érni, és akkor ezt így szépen megünneplik, és akkor mi csatlakoztunk.
1: De miért ez csak a Debrecen egyetemen ilyen hagyomány, hát, vagy ez minden egyetem?
2: Szerintem az Agrár Egyetem. Igen, Agrár Egyetem.
1: Ja.
2: Szerintem, jó. Ahogy érnek.
1: Jó, oké. Okay. Jó, nem sárgulás. Azt hittem, hogy ez minden egyetemen van egy ilyen...
2: Szerintem az Agrár Egyetemet, igen, de utána nézzünk, majd utána kérdezek.
1: Szóval ez ilyen sárgulás parti volt?
2: Igen.
1: Jó van, jó sikerült, élvezték,
2: Igen, hát igen, különleges. Ahogy a korábbi adásokban is beszéltük, hogy jó érzés az, hogy most már az egyetemi korosztályt is érdekli ez a stílus, ez a vonal, ez az életérzés, mert ugye ez nem csak egy zene, vagy egy zenei stílus, ez egy ilyen nagy egész, és ez jó volt úgy. Érezni, érzékelni.
1: Na, ebből az életérzésből kapunk most 10
2: litert. Ezért is érdemes csinálni ezt egészen.
1: Ugye? DJ Németi a lemezjátszók meg a Chillage és Deep House ma is a menü, mint minden vasárnap itt a Besten 6 és 8 óra között.

0: A híres külföldi sztár ellépő még nem elmondható, ugye? Még nem, jó, oké. Nem, mindig jutnak eszembe, és egy kitől kérdezem meg, ha ne tőled, aki azért már bukolt itt pár külföldi lemezlovast az elmúlt években, hogy igazából most nagyon egyszerűen fogalmazva, pénz kérdése minden, vagy van olyan, hogy mit tudom én, van, aki azt mondja, hogy ő szabadtéri bulit, nem, ő délután bulit, nem, vagy igazából tényleg a matek kérdése az egész, és ha jól megfizeted, akkor bárki bármit kis
1: nem csak húzással. A matek, szerintem nem csak a matek, nagyon komoly menedzsment van ugye a nagyobb fellépők mögött mindenütt, szerte a világon, és nagyon sokféle kritériumnak kell megfelelni, milyen fellépőket hoztál eddig, milyen rendezvényeid voltak eddig, milyen a befogadó képesség, milyen technikai eszközök állnak majd rendelkezésre, LED fal, stb. Milyen hangosítás, milyen fénytechnika, tehát úgy minden komplex.
0: Jó, figyelj, nektek jó a referenciátok. Hoztatok már ide fesztiválra, kisklubba, nagyklubba, mindenhova. Nem volt semmi probléma. Ezek után még azért mondhatja bárki azt, hogy figyelj, jó, én értem meg, tök jók vagytok, meg jó bulikat nyomtok, de én daytime party nem szeretnék.
1: Ez nem daytime party lesz, ez nyilván.
0: Nem, most úgy általában kérdezem,
1: ja,
0: hogy
1: persze,
0: hogy mond.
1: Persze, tehát, tehát mondhatja bárki. Meg ugye ezt a szint, ez már megint egy következő szint, amit most mi ostromlunk, vagy szeretnénk erre a szintre lépni, úgyhogy itt megint új szabályok, játékszabályok vannak, úgyhogy ismerkedünk valami is.
0: Szóval egyelőre még csak az ismerkedés. A randizós fázisban vettem.

0: Ebben.
1: De biztos, igen, akkor megint tiéd a választás lehetősége, mert ugye jövő hét ez már ugye pünkösd, hosszú hétvége, ugye akkor lesz nektek ez a nagy pont
2: igen,
1: vasárnap.
2: Igen, ez
1: pihennél, akkor inkább nem szakadnál szét,
2: hát,
1: ugye?
2: Igen, meg dolgoznék.
1: Miket nem mondasz. Jó, figyelj, akkor mixet küldjél egy szíves jövő vasárnapra.
2: Mindenképp. És köszönöm szépen a kimenőt.
1: Drukkolunk, szurkolunk, de biztos, hogy nagyon jó lesz, és hát akkor még utána akkor...
2: Legyen jó idő.
1: Akkor várnánk ugye az élménybeszámolót. Jó van, Pisti, nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szívesen.
1: Akkor 2 hét múlva élőben megint.
2: Találkozunk. Köszönöm, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Munkaerőhiánnyal küzd az egészségügyi miniszter szerint. Mi is tehetünk a szúnyogok ellen? Nem jutott ki a VB-re a férfi kézi válogatott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket, ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: A győztes meccs ellenére nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokságra. A mérkőzés Veszprémben zajlott Szerbia ellen, és 31-30-ra sikerült nyerni a mieinknek a selejtezőn. Ez azonban nem volt elég, mivel csütörtökön 31-29-re kikaptak. A magyar csapat még reménykedhet a szabad kártyában, a 2028-as olimpiára pedig a következő Európa-bajnokságról még kijuthatnak. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, bár mondjuk nagyon ki nem tudtunk menni a szabadba, de ez van, viszont a legjobb zenék itt vannak és kárpotolnak minket mindenért. Jennifer Lopez kezd, ez a Get Right.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most hozzánk a 90-es évek West Coast hiphopjának egyik kultikus párosa, a Da Looniz és az I Got Five On It. A szám különlegessége a laza, mégis sötétebb hangulatú alap és az azonnal felismerhető zongora téma, ami tökéletesen hozza a nyugati parti hiphop atmoszféráját. Az I Got Five On It eredetileg egy közös bulizás költségeinek összedobásáról szól, de a dal hangulata miatt sokkal több lett egy egyszerű party tracknél. Szerintem is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2004-ben jelent meg Nina Sky és a Move Your Body, és gyorsan meghódította a rádiókat és a tánctereket. Van benne egy kis dancehall, van benne egy kis R&B, van benne egy kis reggae, és ennek a keveréke egyszerűen ellenállhatatlan dallá varázsolta anno. Plusz egy fülbemászó refrén, és egy nagyon komoly nyári hangulat, amit így előhoz belőlünk. Nem kell egyszerűen más egy tökéletes dalhoz. Úgyhogy én már indítom is. Nina Sky, Move Your Body, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 2009-ben egy igazi különlegességgel robbant be a klub életbe Gramofon Edzi, melynek címe az volt, hogy Why Don't You. A dal pillanatok alatt egyszerűen letarolta a nemzetközi slágerlistákat, és szinte minden klubban felcsendült. Különlegessége, hogy egy klasszikus jazz swing mintát ötvöz modern house zenei ütemekkel, a régi idők hangulata és a lüktető elektronikus alap pedig együtt egy rendkívül energikus játékot csinál, amivel egyszerűen jó beszállni és jó hallgatni, úgyhogy mi is ezt tesszük.

0: FM-ben.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami nagyon jól mutatja Coolio sokoldalúságát. Egyszerre tudott ugyebár rádióbarát és karakteres maradni, mind a mellett, hogy azért volt egy hírneve, na meg volt egy kisugárzása. Ez kérem szépen a Too Hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnaptól már csak Szabolcsban lesz tűzgyújtási tilalom. A holokauszt áldozataira emlékeztek az életmenetén. Svéd győzelem született a Tour de Hongrie. Villányi Eszter vagyok. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébi. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Átmenetileg fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és a csapadék visszafogta a pollen terhelést. A jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik majd. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsórakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Elmebetegségben szenved az a férfi, aki járókelők közé hajtott tegnap az olaszországi Modenában, erősítette meg a rendőrség. A 31 éves elkövető a gázolás után késsel hadonászva támadt rá az emberekre, majd elmenekült, de feltartóztatták. 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek egy Lipcse közeli településen. Egy magántulajdonban lévő létesítményből szökött meg a vadállat. Egy ember könnyebben megsérült az eset során. A településen egy állati domár él, aki több nagy macskát is tart. Most vizsgálják, hogy a többi állat nem szabadulhatott ki. Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. A legjobban szereplő magyar versenyző Walter Attila lett, aki összetettben a 9. helyen zárt. A hazai kerékpáros körverseny szerdán Békés Csabáról indult. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és mindenkinek egy csodás vasárnap estét kívánok. Remélem jól telt a hétvége, remélem jól telik most az idő, és remélem, hogy felkészültetek még jó pár órányi nagyon komoly zenére. Tayo Cruz kezdi ezt az órát, ezt kérem szépen, a Dynamite.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a

0: Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 30-ban szó szerint felforr az ember vére, hiszen érkezik egy kis latin hangulat, egy pörgős house alap és egy fülbemászó vokál, ami azonnal nyári életérzést teremt. Ez a Mucho Mambo Sway, kérem szépen Cheftől, amely egyszerre hozza a szalsza könnyedségét és a korszak klubzenei energiáját. Aki nem tudja, hogy miről beszélek, az most nagyon hegyezze a fülét, hiszen indulunk!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hivatalosan is véget ért Lady Gaga Mayhem érája, és egy igazán különleges projekttel búcsúzik tőle az énekesnő. Már nézhető egy megosztó portálon a Mayhem Requiem című koncertfilmje, melyet idén januárban rögzítettek a Los Angeles-i Wilton Színházban, ahol nagyjából 2000 szerencsés rajongó láthatta élőben ezt a showt, egy csomó ember pedig láthatja a tévében is, hogyha felmegy arra a bizonyos megosztó portára, de itt nem mondom ki a nevét, a neten meg lehet találni. Ennyi. Most pedig jöjjön Lady Gagától a Paparazzi, azt is jó sok helyen meg lehet találni, például itt a Best FM-en is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy dal, ami egyszerre romantikus és pozitív, ezért sokak számára a napsütéses, jókedvű pillanatok egyik kedvenc zenéje lett. Nagyon nagyot húztak vele a srácok, hiszen ez egy visszatérő dal volt még annó 2009-ben, és egy ilyen könnyed akusztikus hangzása van, ami milliók számára nagyon gyorsan felismerhetővé teszi. Ez a Train, jön a Hey So Sister! Hey!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy a következő dal mondjuk úgy, hogy nagyon komoly témákat feszeget, ilyen az előítélet, a társadalmi probléma, vagy éppen az empátia és annak hiánya, na, mindennek ellenére egy nagyon könnyen befogadható dal lett belőle, és pont ettől lett szerintem időtálló, és mondhatni egy klasszikus. Ez kérem szépen az Everlast és a What It's Like.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbesztügy, újabb szennyező burkolatok Sopronban. Megtartották az életmenetét a fővárosban, halálos medvetámadás történt Bulgáriában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbesztszennyezés ügye már holnap a kormány elé kerülhet. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbesztmentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsórakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor a mazsi hiszelnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Halálos medvetámadás Bulgáriában, Szófia közelében a hegyekben történt a tragédia. Egy anyamedve a bocsával támadt rá egy férfira egy hegyi kunyhó közelében. Az áldozatot szombaton találták meg. Bulgáriában mintegy 300-500 barna medve él, viszonylag ritka a medvetámadás. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 000 kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést, még több helyszín bevonásán dolgoznak egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem készültök már a holnapra. Na megélvezitek még a ma estét vagy éjszakát. Kell is, hiszen nagyon jó dalok jönnek. Jön Brandy és a What About Us.
2: Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik nagyon nincsenek tisztában a névnapokkal. Holnap 18-án Erik és Alexandra névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint az Alexákat, az Erikákat, a Félixeket, a Kamillákat, a Klaudiákat és a biztonság kedvéért a Xandrákat, na meg a Hangákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel legyen az az első dolgot, hogy felköszöntöd valamilyen formában, és pont te leszel a nap sztárja. Nálunk pedig a folytatásban George Michael lesz a sztár, hiszen jön a Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a világ egyik legjobb gazdasági embere Ékön volt annó, amikor rájött, hogy sokkal nagyobbat húzhat a csengő hangokkal, mint a dalokkal. Viszont a világ legnagyobb befektetője is Ékön volt, hiszen az összes itt szerzett vagyonát nagyjából beleölte egy olyan projektbe, amiben nagyon nem kellett volna, és körülbelül elbukta az egészet. Utána volt még pár rossz húzása, ezért azt hiszem még börtönbe is került, meg egy ideig eltiltották a zenéléstől, tehát azért volt itt probléma rendesen. Viszont amíg dolgozott, és amíg normálisan gondolkodott, és normális a zenét, nagyon jó dalokat csinált, mint például Cardinal Official-el a közösét, ez a Dangerous.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy dal, aminek a különlegessége a funky diszkos alap és a modern elektronikus hangzás keveréke. A lendületes ritmus és Danny Minogue könnyed, magabiztos előadásmódja pedig együtt igazi klubhimnusz csinált belőle anno. Danny Minogue, aki a testvére árnyékában volt, nem tudom, hogy onnan ki tudott-e törni, vagy egyáltalán ki akart-e törni. Egy a lényeg, hogy szerintem most már nagyon jól el van a bőrében. Mondjuk nem is csodálom. Na mindegy, I Begin to Wonder, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Az óra nem sokára 11-et üt, úgyhogy szerintem már egy picit le kell lazulni, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami ehhez tökéletes választás. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen. A dal címe pedig nem más, mint No Diggity, egy tényleg hátradőlős, lazítós, na jó, kicsit mozog majd a csípőn, meg kicsit mozognak a vállak, de ennyi belefér szerintem. Jön a No Diggity!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is kijelentetem, hogy indul a vasárnap utolsó órája, úgyhogy nem sokára áttérünk a május B oldalára. Én megmondom őszintén, nagyon örülök neki, ez privát dolog. Blake Shelton és Gwen Stefani kezd, ez a Nobody But You.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Don't have to leave this town to see the world.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Vágjunk is bele, reggel 14 fokra ébredünk, ami 12 fok, bocsánat, kicsit elcsúsztam, és 18 fok lesz napközben, a szél az viszont megmarad, és záporok, zivatarok várhatóak, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, mindenki készüljön fel, legyen nálatok esernyő vagy esőkabát, vagy mit tudom én micsoda, egy a lényeg, hogy ne ázzatok bőrre, és pont. A folytatásban pedig jön nálunk a Sixpence None the Richer és a Kiss Me. Oh.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Mystic a 2000-es évek elején a brit R&B szintér egyik legsikeresebb csapata volt. Tőlük jön a Scandalous, ami az egyik legismertebb slágerük. 2003-ban jelent meg a dal, gyorsan nemzetközi sikert aratott, és azóta is tart, hiszen egy csomó divatkampányban és filmben is felbukkant. Úgyhogy na, hogy felbukkan nálunk itt a Best FM-en is. Már indítom, és Mystic, jön a Scandalous.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, meg kéne vizsgálni, és hogyha úgy van, akkor be kéne követni és be kéne lájkolni minket. Előre is nagyon szépen köszönjük, és a folytatásban jön nálunk egy örök klasszikus láger, amit szerintem nem lehet megunni, valamilyen szinten persze igen, de alapvetően nehéz. Ez Nio és a Sexy

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon gyorsan elszállt ez a 4 óra, úgyhogy eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, és remélem, hogy jövő hét szombaton is találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, legyetek sikeresek, legyetek pozitívak, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,